csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: Ez egy kerületi klasszikus.
1: Base FM 96.4 Base FM.
2: Call it how it is. Hendrix. I promise I swear. I'm there, Betty.

0: bizfm.hu.
1: Csak van a kitkat, megmutatom itt kap. Velem együtt izzad, megy az idő, tiktak, pikpak. Elintézem, amit kell, nekem fiaszta az élet.

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani. És csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani héznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani héz. Biztos finomabb az ottani.

0: mint a nyugat. Rossza, mint a nyugat. Rossza, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Piti Bandita, mint a Whiskey Champ és Cruz. Sose tudod, hogy ki van vele? Az a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Olcsóbb lesz a tűzifa, fokozódik a hőség, még több mozifilm lesz a Városligetben, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Jelentősen olcsóbb lehet a tűzifa. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti az általános forgalmi adóját a kormány ősszel. Ezt Kármán András pénzügyminiszter írta a közösségi oldalán. Kiemelte, jelenleg 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben ilyen módon fűt. Mától 3-fokú hőségriasztás lesz. Az időseket jelentősen megviseli a tartós meleg, ezért nem mindegy, mit fogyasztanak a kánikulában. A táplálkozással is segíthetünk a szervezetnek átvészelni a hőhullámot. Hangsúlyozta rádiónkban Zentai Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ táplálkozástudományi főosztályának vezetője.
2: Nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálják a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek.
1: Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a fővárosban. A külső vállalkozó által megbízott szakember a Rókus Egészségközpontnál dolgozott az épületen. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Az intézményben a betegellátás zavartalan, közölte a Semmelweis Egyetem. Bombákat találtak a Dunamedrében, Érd közelében. Vélhetően második világháborús robbanó szerkezetekről van szó, amelyek az aszály idején visszahúzódó folyó miatt bukkantak elő. Arra kérték a lakosságot, hogy senki ne menjen a partra, a Molnár utca végébe, ahol 20-30 cm-re állt ki a vízből az egyik eszköz. 2022 és 2023 után ismét aranyérmesek a női kardozóink. A Battai Sugár, Szűcs Luca, Spiesz Anna, Katona Renáta összeállítású magyar csapat a hongkongi vívó világbajnokságon szerezte meg az elsőséget. Az együttes az elődöntőben a címvédőként indult franciákkal szemben kerekedett felül, majd a kínaiakkal csapott össze a döntőben sikerrel. Meghosszabbítják az ingyenes Városligeti kertmozi program sorozatát. A nagy érdeklődésre tekintettel augusztus 19-éig zajlanak a szabadtéri vetítések. A június elején indult esemény az elmúlt 2 hónapban nézők ezreit vonzotta a parkba. A műsoron olyan filmek szerepelnek, mint a Macskafogó, a Bárányok hallgatnak, vagy a Ponyvaregény. Felhőtlen, csapadékmentes időnk van, legfeljebb mérsékelt légmozgással. 36 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, eső nem valószínű. A szél északnyugaton több felé megélénkülhet. Egyre több helyen készülhetünk, trópusi éjszakára 13 és 22 fok közé esik a legalacsonyabb hőmérséklet. Délután 39 fokos forróságra van kilátás. Szombaton folytatódik a derült idő, északon jelenhet meg több felhő az égen, mérsékelt lesz a légmozgás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
1: Takarékos vízhasználatot kérnek a lakosságtól. Drágul a budapesti taxizás. Hamis euróval fizetett a díler. A mikrofonnál Gál Ildikó. A tikkasztó melegben takarékos vízhasználatra kérik a fogyasztókat. A vízművek a rendkívüli hőség miatt azt javasolja, hogy a lakosság spóroljon, mellőzze vagy ütemezze át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az autómosás. Emellett felhívták a figyelmet az öntözés mértékének és gyakoriságának csökkentésére. Kritikus lehet a hallgazdálkodás a Velencei tónál a következő egy hétben. A Magyarországos Horgász Szövetség szerint a vízminőség bár megfelelő, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége helyi halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hideg front zárja majd le a hőséget. Fontos betartani a fürdőzés szabályait. Ha valaki nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe. Figyeljünk a viharjelzésre, a vízi sporteszközön pedig használjunk mentőmellényt. Egyre elterjedtebb a szápozás, a tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan meggondolatlanul indulnak el az eszközzel, mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a vízi mentők magyarországi szakszolgálatának elnöke.
2: Másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki szapra. Nagy szélben is nagyon meg kell tervezni, hogy mit akarunk csinálni. A szap az nem egy tengerjáró nagy hajó, hanem az egy egyszerű evezős történet, tehát ennek megfelelően kéne megtervezni az, hogy mire vállalkozunk.
1: Zsebbenyúlós lesz a taxizás szombattól a fővárosban. Akkor lép hatályba az új tarifákról szóló módosítás. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. A szabályozás szerint bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így ha a Ferihegyi légi kikötőbe vagy onnan utazunk taxival, akkor az alapdíj 2100 forint lesz. Hamis euróval fizetett a díler egy mosógépért. Vádat emeltek a drogüzér ellen, aki egy Vác közeli településen pszichoaktív kábítószert, kristályt árult. A férfi az egyik vásárlójával megegyezett abban, hogy a mosógépét megveszi 20 ezer forintért, majd arra hivatkozva, hogy nála csak pár ezer forint van, végül eurót adott. A két 50 eurós bankjegy azonban nem volt eredeti. Ez akkor derült ki, amikor az eladó azzal próbált fizetni egy benzinkúton. Ránk tör a hőség, fokozódik a kánikula. Felhőtlen, csapadékmentes időnk van, legfeljebb mérsékelt légmozgással. 36 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep. Délután 39 fokos forróságra van kilátás országszerte. Szombaton folytatódik a derült idő, északon jelenhet meg több felhő az égen. 35 és 40 fok közötti maximumokkal számolhatunk. A parlagfő pollen szemei alacsony koncentrációban már több helyen megjelentek a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluli

96.7 Bassz FM, Rap Hip Hop R&B. Mindenkinek a legszebb reggel, csodás csütörtököt a mikrofonnál, RP. Remélem mindenki kipihenve, a mai napra betárazva és feltöltve. Amivel érkezem és nyitom a 4 óra első óráját, az egy hazai kombináció, VZ Rézműves, várj meg. Mindenkinek a legszebb napot kívánom. Öveket bekapcsolni.

2020-ban a 6. helyen nyitott a Billboard 100 listán, azóta szépen menetel fölfele, mind nézettségben, mind ismertségben. Jön Internet Money, Gunna Don't Deliver, Anyway, és a nagy sikerű Lemonade.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Sziasztok, megyünk tovább egy hazai előadóval, tulajdonképpen már a 8 milliós ligában focizik. 2025. május 15-én droppolt a dala, illetőleg az ehhez forgatott videóklipje, és az érdekessége az, hogy az intrót maga Galla Miklós mondja, az utóbbi időben nem nagyon hallottuk őt semmilyen szerepben, úgyhogy ez mindenképpen jó. A klip maga tele van csinos csajokkal, megéri egyébként azt is megnézni. Érkezik Jude Law, pörög a sötét, itt a 96.4 Biz FM-en.
2: Mikor a sötét a szál, a szíve fája, hogy viszi a Dunának a mutak a muhádát.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
3: Olcsóbb lesz a tűzifa, fokozódik a hőség, még több mozifilm lesz a Városligetben, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Jelentősen olcsóbb lehet a tűzifa. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti az általános forgalmi adóját a kormány ősszel. Ezt Kármán András pénzügyminiszter írta a közösségi oldalán. Kiemelte, jelenleg 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben ilyen módon fűt. Mától 3-fokú hőségriasztás lesz. Az időseket jelentősen megviseli a tartós meleg, ezért nem mindegy, mit fogyasztanak a kánikulában. A táplálkozással is segíthetünk a szervezetnek átvészelni a hőhullámot. Hangsúlyozta rádiónkban Zentai Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ táplálkozástudományi főosztályának vezetője.
4: Nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálják a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek.
3: Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a fővárosban. A külső vállalkozó által megbízott szakember a Rókus Egészségközpontnál dolgozott az épületen. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Az intézményben a betegellátás zavartalan, közölte a Semmelweis Egyetem. Bombákat találtak a Dunamedrében, Érd közelében. Vélhetően második világháborús robbanó szerkezetekről van szó, amelyek az asszály idején visszahúzódó folyó miatt bukkantak elő. Arra kérték a lakosságot, hogy senki ne menjen a partra, a Molnár utca végébe, ahol 20-30 cm-re állt ki a vízből az egyik eszköz. 2022 és 2023 után ismét aranyérmesek a női kardozóink. A Battai Sugár, Szűcs Luca, Spies Anna, Katona Renáta összeállítású magyar csapat a hongkongi vívó világbajnokságon szerezte meg az elsőséget. Az együttes az elődöntőben a címvédőként indult franciákkal szemben kerekedett felül, majd a kínaiakkal csapott össze a döntőben sikerrel. Meghosszabbítják az ingyenes Városligeti kertmozi program sorozatát. A nagy érdeklődésre tekintettel augusztus 19-éig zajlanak a szabadtéri vetítések. A június elején indult esemény az elmúlt 2 hónapban nézők ezreit vonzotta a parkba. A műsoron olyan filmek szerepelnek, mint a Macskafogó, a Bárányok hallgatnak, vagy a Ponyvaregény. Felhőtlen, csapadékmentes időnk.

0: mérsékelt légmozgással. 36 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, eső nem valószínű. A szél északnyugaton több felé megélénkülhet. Egyre több helyen készülhetünk trópusi éjszakára. 13 és 22 fok közé esik a legalacsonyabb hőmérséklet. Délután 39 fokos forróságra van kilátás. Szombaton folytatódik a derült idő, északon jelenhet meg több felhő az égen. Mérsékelt lesz a légmozgás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96-i Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Online is tudtok minket csavarni, hogyha szabadságotokat töltitek. bassfm.hu. Abban mindenféleképpen egyetértünk szerintem, hogy a következő hölgynek igen erőteljes a szexuális kisugárzása. Nyilván nem véletlenül. Több mint 24 millió követője van az Instagramon. Érkezik Doja Cat és egy szuper dala. Agora Hills, itt a Bass FM-en.

0: hogy nézd.
1: 96.4 A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem. Csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: Nehéz közlekedés.
1: Csodás csütörtök reggelt és balesetmentes közlekedés kívánok egész napra. Árpi vagyok, hoztam az infókat. Tart még a buszsáv lezárás a Tököli úton, amely közelesik a Hungária körúthoz. Ha itt van dolgotok, ez az info jól jön. Jön Azaria Desdúja, és érkezik tőlük a Drogba. Itt a 96.4 Base FM-en, a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: sem lát.
1: Az igazi old school R&B zenék csak itt. 96.4 Bass FM. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B.
1: Az eredeti dal az 1995-ös R&B soul alkotás, a Whatever, amely Cadillac Dale nevéhez kötődik. Az ifjú tehetség egyébként nagyobb sikerre vitte. Az Egyesült Államokban 4-szeres platinát csinált, Kanadában 7-szeres platinát csinált, Ausztráliában pedig 6-szoros platinát. Mindemellett a chartokon is igen erőteljesen nyitott. A US Hot R&B dalok közül a Billboard listán szintén az első helyen, és a US Rhythmic RP listán Billboard szintén az első helyen érkezik az ifjú Jack Harlow és a Loving On Me, itt a 96 Bass FM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. Hírek.
2: Takarékos vízhasználatot kérnek a lakosságtól. Drágul a budapesti taxizás. Hamis euróval fizetett a díler, a mikrofonnál Gál Ildikó. A tikkasztó melegben takarékos vízhasználatra kérik a fogyasztókat. A vízművek a rendkívüli hőség miatt azt javasolja, hogy a lakosság spóroljon, mellőzze vagy ütemezze át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az autómosás. Emellett felhívták a figyelmet az öntözés mértékének és gyakoriságának csökkentésére. Kritikus lehet a halgazdálkodás a Velencei tónál a következő egy hétben. A Magyarországos Horgász Szövetség szerint a vízminőség bár megfelelő, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége helyi halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hideg front zárja majd le a hőséget. Fontos betartani a fürdőzés szabályait. Ha valaki nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe, figyeljünk a viharjelzésre, a vízi sporteszközön pedig használjunk mentőmellényt. Egyre elterjedtebb a szápozás, a tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan meggondolatlanul indulnak el az eszközzel, mondta rádióknak Bagyó Sándor, a vízi mentők magyarországi szakszolgálatának elnöke.
3: Másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki szapra. Nagy szélben is nagyon meg kell tervezni, mit akarunk csinálni. A szap az nem egy tengerjáró nagy hajó, hanem az egy egyszerű evezős történet, tehát ennek megfelelően kéne megtervezni azt, hogy mire vállalkozunk.
2: Zsebbenyúlós lesz a taxizás szombattól a fővárosban. Akkor lép hatályba az új tarifákról szóló módosítás. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. A szabályozás szerint bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így ha a Ferihegyi légi kikötőbe vagy onnan utazunk taxival, akkor az alapdíj 2100 forint lesz. Hamis euróval fizetett a díler egy mosógépért. Vádat emeltek a drogüzér ellen, aki egy Vác közeli településen pszichoaktív kábítószert, Kristályt árult. A férfi az egyik vásárlójával megegyezett abban, hogy a mosógépét megveszi 20 ezer forintért, majd arra hivatkozva, hogy nála csak pár ezer forint van, végül eurót adott. A két 50 eurós bankjegy azonban nem volt eredeti. Ez akkor derült ki, amikor az eladó azzal próbált fizetni egy benzinkúton. Ránk tör a hőség, fokozódik a kánikula. Felhőtlen, csapadékmentes időnk van, legfeljebb mérsékelt légmozgással. 36 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep. Délután 39 fokos forróságra van kilátás országszerte. Szombaton folytatódik a derült idő, északon jelenhet meg több felhő az égen. 35 és 40 fok közötti maximumokkal számolhatunk. A parlagfő pollen szemei alacsony koncentrációban már több helyen megjelentek a levegőben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, szuper csütörtöket, a mikrofonnál Erpi, zaklatott lélekről szól a következő dal, BSV, mióta elhagytál? Ma kicsi

0: 10 közlekedés.
1: Szuper csütörtököt, és csak óvatosan a kilométerek során, Árpi vagyok, már is mondom az infókat. Váltakozó irányú forgalomra kell készülnötök Budán, a Hidegkúti úton, az Ördögáró utca közelében. Ez visszavonásig tart, a változásig ezt a részt óvatosan közelítsétek meg. Érkezik nálunk Travis Scott, Playboy Carti közöse, és egy jó kis dal, amely fölpörget minket így reggel. Érkezik a Fín, itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: R&B. Pesten kívül is. BaseFM.hu.
1: Jó. A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszéljen sokat, mert az utcán nagyon sokat élek. Megyeget az éjszaka, nem vagyok szon a széjjel. Kommelhein und Mache Flow, Starke Mann Syndrom. Amsterdamban is minden top. A Vater átívott, nincsen másikon. Megcsináltam Goldrance-nak home.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Ahogy a divatban, a zenében is mindig visszakacsintunk és visszakanyarodunk a múltra, a most következő dalhoz forgatott videóklipjének a vibe-ja hasonlít Beyoncé-nek a Crazy in Love című felvételihez, illetőleg Rihanna-nak a Shut Up and Drive című dalához. Ő is sikerre vitte ezt a megszokott koncepciót, a hangzás miatt is, na meg a látvány sem utolsó. Jön nálunk Tyler, Push to Start. Itt a 96.4 Biz FM-en, azonnal kiderül, melyik darom.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bizz FM. Hírek.
1: Életbe lép a vörös kód, rendkívüli riadókészültség az asszály miatt. Roham indult az albérletekért. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Fokozódik a hőség, ismét életbe lép a vörös kód, mától. Kátai Német Vilmos miniszter szerint a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a különösen nagy melegre. Hozzátette, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet, leginkább a gyerekek, az idősek, a fogyatékkal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a hatalmas kánikula miatt. Rendkívüli riadókészültség van érvényben az asszály miatt. Ez Gajdos László miniszter rendelte el, az ország három negyedében ugyanis súlyos a vízhiány. Az intézkedés miatt a vízügyi ágazat az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudja elvégezni. A budapesti szolgáltatók és intézmények felkészültek a hőségre, a rekord alacsony dunai vízállás ellenére. A fővárosi vízművek továbbra is biztosítani tudja az ivóvízellátást, így vízkorlátozást nem kell elrendelni. A szükségkuta kihelyezése megkezdődött. A budapesti közművek locsolja a villamos síneket, ha az szükségessé válik. Harmadfokú hőségriasztás esetén a Budapest közút az aszfaltozási munkákat éjszakára ütemezi át. Létrejött a gyermekvédelem, rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság. Ez nem egyedi ügyeket fog figyelni, hanem a rendszer hibáit keresi, jelentette ki Diószegi Judit, a testület elnöke. Hangsúlyozta, 21 ezer a szakellátásban élő gyerekvédelmében mindent át kell világítaniuk, megvizsgálják a finanszírozási problémákat, az intézményi és fenntartói hibákat, illetve a panaszok bejelentésének mikéntjét. Megkezdődött a roham az albérletekért. Miután kihirdették az egyetemek, a felvételi ponthatárokat, sokan keresnek kiadó lakást országszerte. A NAV arra figyelmeztet, a bérlőknek a kivett ingatlanról mindig legyen érvényes lakásbérleti szerződésük, a havi lakbér kifizetését pedig érdemes dokumentálni. A legegyszerűbb, ha a bérlők átutalással fizetnek, és a közlemény rovatban feltüntetik a dátumot, valamint a bérleti díj megnevezést. Felhőtlen, csapadékmentes időnk van, legfeljebb mérsékelt légmozgással. 36 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, eső nem valószínű. A szél északnyugaton több felé megélénkülhet. Egyre több helyen készülhetünk, trópusi éjszakára 13 és 22 fok közé esik a legalacsonyabb hőmérséklet. Délután 39 fokos forróságra van kilátás. Szombaton folytatódik a derült idő, északon jelenhet meg több felhő az égen, mérsékelt lesz a légmozgás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

hip-hop R&B, szuper csütörtököt mindenkinek. Új vonallal száguldunk tovább, érkezik nálunk Manuel, Need You Puha. Itt a kedvenc rádiótokban, hangolódjunk akkor rá.

0: reggel hat.
1: Közlekedés.
2: Mindenkinek a legszebb csütörtök reggelt és balesetmentes közlekedést egész napra, már is hozom a részleteket mellé. Sávlezárásra kell készülnötök a Dózsa-György úton, illetőleg a Vágány utcában, ez augusztus végéig tart, szóval addig mindenféleképpen érdemes ezt kihagyni. Jön nálunk Kiring, Pöröktől az egyik szuper dala, jön a Dead Wrong, itt a kedvenc rádiótokban.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Érkezik egy kiváló klubsláger, ezzel fogom nyitni a következő órát. A világban nagyon népszerű és több százmilliós ligában játszik már most, pedig alig több mint egy éve debütált. Érkezik Moliei, Silent Eddie, Skilly Bank, Shanxié közöse és a Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 BFM-en. Már is mutatom, melyik dalról van szó.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Csökken a tűzifa áfája, fokozódik a kánikula, még több mozifilm lesz a Városligetben, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Jelentősen olcsóbb lehet a tűzifa. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti az általános forgalmi adóját a kormány ősszel. Ezt Kármán András pénzügyminiszter írta a közösségi oldalán. Kiemelte, jelenleg 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben ilyen módon fűt. Mától 3-fokú hőségriasztás lesz. Az időseket jelentősen megviseli a tartós meleg, ezért nem mindegy, mit fogyasztanak a kánikulában. A táplálkozással is segíthetünk a szervezetnek átvészelni a hőhullámot. Hangsúlyozta rádiónkban Zentai Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ táplálkozástudományi főosztályának vezetője.
2: Nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálják a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek.
1: Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a fővárosban. A külső vállalkozó által megbízott szakember a Rókus Egészségközpontnál dolgozott az épületen. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Az intézményben a betegellátás zavartalan, közölte a Semmelweis Egyetem. Bombákat találtak a Dunamedrében, Érd közelében. Vélhetően második világháborús robbanó szerkezetekről van szó, amelyek az asszály idején visszahúzódó folyó miatt bukkantak elő. Arra kérték a lakosságot, hogy senki ne menjen a partra, a Molnár utca végébe, ahol 20-30 cm-re állt ki a vízből az egyik eszköz. 2022 és 2023 után ismét aranyérmesek a női kardozóink. A Battai Sugár, Szűcs Luca, Spiesz Anna, Katona Renáta összeállítású magyar csapat a hongkongi vívó világbajnokságon szerezte meg az elsőséget. Az együttes az elődöntőben a címvédőként indult franciákkal szemben kerekedett felül, majd a kínaiakkal csapott össze a döntőben sikerrel. Meghosszabbítják az ingyenes Városligeti kertmozi program sorozatát. A nagy érdeklődésre tekintettel augusztus 19-éig zajlanak a szabadtéri vetítések. A június elején indult esemény az elmúlt 2 hónapban nézők ezreit vonzotta a parkba. A műsoron olyan filmek szerepelnek, mint a Macskafogó, a Bárányok hallgatnak, vagy a Ponyvaregény. Ránk tör a hőség, fokozódik a kánikula. Felhőtlen, csapadékmentes időnk van, legfeljebb mérsékelt légmozgással. 36 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep. Délután 39 fokos forróságra van kilátás országszerte. Szombaton folytatódik a derült idő, északon jelenhet meg több felhő az égen. 35 és 40 fok közötti maximumokkal számolhatunk. A parlagfő pollenszemei alacsony koncentrációban már több helyen megjelentek a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, mindenkinek a legszuperebb csütörtöket. Száguldunk tovább, érkezik nálunk BSV by Alex közöse, és jön tőlük a Lidocaine, itt a

Összít majd ájszom a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük már, mielőtt eltemetnek, kell valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez be.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Szuper reggelt nektek a mikrofonnál, RP. Elért a következő dal egy dupla platinát, illetőleg a US Hot R&B dalok közül az első helyen droppolt. Érkezik nálunk Glorilla és a TGIF. Itt a 96 Ibiza FM-en, a kedvenc rádiótokban.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Sziasztok, Árpi vagyok. Érkezem két hazai előadóval. Az egyik egy tehetségkutatóba lett népszerű, illetőleg ismert. Ő nem más, mint Pifu. Kiegészülve Marics Petivel, akinek a csapatában volt, összeraktak egy ilyet. Schwindler. Itt a 96.4 Biz FM-en azonnal

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Takarékos vízhasználatot várnak, változik a taxi tarifa, hamis euróval fizetett a díler, a mikrofonnál Gál Ildikó. A tikkasztó melegben takarékos vízhasználatra kérik a fogyasztókat. A vízművek a rendkívüli hőség miatt azt javasolja, hogy a lakosság spóroljon, mellőzze vagy ütemezze át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az autómosás. Emellett felhívták a figyelmet az öntözés mértékének és gyakoriságának csökkentésére. Kritikus lehet a halgazdálkodás a Velencei tónál a következő egy hétben. A Magyarországos Horgászszövetség szerint a vízminőség bár megfelelő, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége helyi halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hideg front zárja majd le a hőséget. Fontos betartani a fürdőzés szabályait. Ha valaki nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe, figyeljünk a viharjelzésre, a vízi sporteszközön pedig használjunk mentőmellényt. Egyre elterjedtebb a szápozás, a tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan meggondolatlanul indulnak el az eszközzel, mondta rádióknak Bagyó Sándor, a vízi mentők magyarországi szakszolgálatának elnöke.
2: Másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki szapra. Nagy szélben is nagyon meg kell tervezni, hogy mit akarunk csinálni. A szap az nem egy tengerjáró nagy hajó, hanem az egy egyszerű evezős történet, tehát ennek megfelelően kéne megtervezni azt, hogy mire vállalkozunk.
1: Zsebbenyúlós lesz a taxizás szombattól a fővárosban. Akkor lép hatályba az új tarifákról szóló módosítás. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. A szabályozás szerint bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így ha a Ferihegyi légi kikötőbe vagy onnan utazunk taxival, akkor az alapdíj 2100 forint lesz. Hamis euróval fizetett a díler egy mosógépért. Vádat emeltek a drogüzér ellen, aki egy vác

0: közeli településen pszichoaktív kábítószert, kristályt árult. A férfi az egyik vásárlójával megegyezett abban, hogy a mosógépét megveszi 20 ezer forintért, majd arra hivatkozva, hogy nála csak pár ezer forint van, végül eurót adott. A két 50 eurós bankjegy azonban nem volt eredeti. Ez akkor derült ki, amikor az eladó azzal próbált fizetni egy benzinkúton. Felhőtlen, csapadékmentes időnk van, legfeljebb mérsékelt légmozgással. 36 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, eső nem valószínű. A szél északnyugaton több felé megélénkülhet. Egyre több helyen készülhetünk, trópusi éjszakára 13 és 22 fok közé esik a legalacsonyabb hőmérséklet. Délután 39 fokos forróságra van kilátás. Szombaton folytatódik a derült idő, északon jelenhet meg több felhő az égen, mérsékelt lesz a légmozgás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Nem csak szexi, hanem eszméletlen jó hangja van, és egyre fokozatosan nagyobb népszerűségre tesz szert, no meg persze ismertségre is. Érkezik nálunk Shenseea, Bossa, itt a 96 TV.

0: nehéz közlekedés.
1: Szép reggelt mindenkinek, Árpi vagyok, már is mondom a közlekedési részleteket. Útszűkületre kell készülni a 19. kerületben Kispesten, a Bátori utcában, amely az Üllőúti szakaszhoz esik közel. A kispestiek és az erre közlekedők jó, hogyha ennek az infónak a birtokában vannak. Menjünk tovább, érkezik egy klasszikus 2005-ből, háromszoros platinát ért el eddig, és egyébként 2000-ben megnyerte a Grammy-t a legjobb rap szóló előadás kategóriában. Érkezik a rap királya, Eminem, My Name Is, itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Érkezik egy kiváló hármas. Alapvetően a kompozíció úgy néz ki, hogy egy középtempós R&B dal, amelynek a szövegvilágában a hírnév, a vagyon csábítása és buktatói szerepelnek, illetőleg egy olyan nőre utalnak, aki bármit megtenne az, hogy híres legyen. Ez nem más, mint a Popular, és akik előadják The Weeknd, Playboi Carti, Madonna. Érkezik ez a zseniális felvétel itt a 96.4 BFM-en. Begging on the knees to be popular. That's a dream to be popular. Kill anyone to be popular. Sell a soul to be popular. Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
2: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
4: Érvényben a vörös kód. Rendkívüli riadókészültség az asszály miatt. Megindult az albérleti roham. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Fokozódik a hőség, ismét életbe lép a vörös kód mától. Kátai Németh Vilmos miniszter szerint a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a különösen nagy melegre. Hozzátette, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet, leginkább a gyerekek, az idősek, a fogyatékkal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a hatalmas kánikula miatt. Rendkívüli riadókészültség van érvényben az aszály miatt. Ezt Gajdos László miniszter rendelte el, az ország háromnegyedében ugyanis súlyos a vízhiány. Az intézkedés miatt a vízügyi ágazat az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudja elvégezni. A budapesti szolgáltatók és intézmények felkészültek a hőségre, a rekord alacsony dunai vízállás ellenére. A fővárosi vízművek továbbra is biztosítani tudja az ivóvízellátást, így vízkorlátozást nem kell elrendelni. A szükségkuta kihelyezése megkezdődött. A budapesti közművek locsolja a villamos síneket, ha az szükségessé válik. Harmadfokú hőségriasztás esetén a Budapest közút az aszfaltozási munkákat éjszakára ütemezi át. Létrejött a gyermekvédelem, rendszer szintű válságát feltáró vizsgáló bizottság. Ez nem egyedi ügyeket fog figyelni, hanem a rendszer hibáit keresi, jelentette ki Diószegi Judit, a testület elnöke. Hangsúlyozta, 21 ezer a szakellátásban élő gyerekvédelmében mindent át kell világítaniuk, megvizsgálják a finanszírozási problémákat, az intézményi és fenntartói hibákat, illetve a panaszok bejelentésének mikéntjét. Megkezdődött a roham az albérletekért. Miután kihirdették az egyetemek a felvételi ponthatárokat, sokan keresnek kiadó lakást országszerte. A NAV arra figyelmeztet a bérlőknek, a kivett ingatlanról mindig legyen érvényes lakásbérleti szerződésük, a havilag bér kifizetését pedig érdemes dokumentálni. A legegyszerűbb, ha a bérlők átutalással fizetnek, és a közlemény rovatban feltüntetik a dátumot, valamint a bérleti díj megnevezést. Ránk tör a hőség, fokozódik a kánikula. Felhőtlen, csapadékmentes időnk van, legfeljebb mérsékelt légmozgással. 36 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep. Délután 39 fokos forróságra van kilátás országszerte. Szombaton folytatódik a derült idő, északon jelenhet meg több felhő az égen. 35 és 40 fok közötti maximumokkal számolhatunk. A parlagfő pollen szemei alacsony koncentrációban már több helyen megjelentek a levegőben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed. De lehet,

96.7 FM, Rap Hip Hop R&B. Tudtok nekünk üzenni 0620 96 4 99 99. Megtette ezt András is, és ez annyira megható üzenet, hogy úgy gondoltam, megosztom veletek. Sziasztok, tegnap volt a feleségem névnapja, aki egy csodálatos anyuka. Lassan 2 éve, és soha nem leszek elég hálás azért, hogy megszülte a kislányunkat. Esetleg tudnátok neki egy üzenetet átadni zeneküldéssel? Hálásan köszönöm, András. Hát András, szerintem ez olyan megható volt, hogy a női hallgatóink elmorzsoltak egy könnyet velem együtt, úgyhogy érkezik a csodálatos feleségednek és a kislányodnak egy nagyon jó dal, Travis Scott, Kendrick Lamar, és pörög tőle a Goosebumps. Itt a 96.4 Bass FM-en. Sok boldogságot kívánok nektek! 7:30 I get those goosebumps every time.

Szuper csütörtököt mindenkinek, és kellemes napot kívánok! Érkezik egy jó hazai hármas, még mindig az egyik legerősebben nézett dal. Majka Curtis BLL Trio jön, és a Belehalok.

You know I'm loco. 1993-ban nagyon sokan ordibálták ezt, no meg persze azóta is. A US Hot Rap listán első helyen taposta be magát a dalok közé, és hatalmas népszerűségre tett szert. Háromszoros platinát ért el az Egyesült Államokban, azóta pedig egy kult dallá vált. Érkezik tehát Cypress Hill, Insane in a Brain. Én már a srácokkal búcsúzom, holnap reggel 6-tól. Tali, mindenkinek a legszebb napot. A mikrofonnál Árpi volt. Sziasztok, ciao.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Érkezik egy kiváló hazai dal, folyamatosan növekszik, a 6 és 7 milliós ligában focizik már, de ez bőven magasabb lesz ez a szám. Egy nagyon érdekes énekhang és egy nagyon jó refrén hangzás mellett érkezik nálunk Rézműves, Vézsével kiegészülve, és jön a Várj meg. Itt a 96.4 BFM-en szakítósok és szerelmesek előnyben.
2: Várj meg, esélyes kérlek, várj meg, ne jársz az eszedet túl hozzám, valamit mondj már, szólj hozzám.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. Hírek.
1: Olcsóbb lesz a tűzifa, ránk tör a hőség, lezuhant egy ipari alpinista, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Jelentősen olcsóbb lehet a tűzifa. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti az általános forgalmi adóját a kormány ősszel. Ezt Kármán András pénzügyminiszter írta a közösségi oldalán. Kiemelte, jelenleg 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben ilyen módon fűt. Mától 3-fokú hőségriasztás lesz. Az időseket jelentősen megviseli a tartós meleg, ezért nem mindegy, mit fogyasztanak a kánikulában. A táplálkozással is segíthetünk a szervezetnek átvészelni a hőhullámot. Hangsúlyozta rádiónkban Zentai Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ táplálkozástudományi főosztályának vezetője.
2: Nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálják a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek.
1: Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a fővárosban. A külső vállalkozó által megbízott szakember a Rókus Egészségközpontnál dolgozott az épületen. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Az intézményben a betegellátás zavartalan, közölte a Semmelweis Egyetem. Bombákat találtak a Dunamedrében, Hirt közelében. Vélhetően második világháborús robbanó szerkezetekről van szó, amelyek az Aszály idején visszahúzódó folyó miatt bukkantak elő. Arra kérték a lakosságot, hogy senki ne menjen a partra, a Molnár utca végébe, ahol 20-30 cm-re állt ki a vízből az egyik eszköz. 2022 és 2023 után ismét aranyérmesek a női kardozóink. A Battai Sugár, Szűcs Luca, Spiesz Anna, Katona Renáta összeállítású magyar csapat a hongkongi vívó világbajnokságon szerezte meg az elsőséget. Az együttes az elődöntőben a címvédőként indult franciákkal szemben kerekedett felül, majd a kínaiakkal csapott össze a döntőben sikerrel. Meghosszabbítják az ingyenes Városligeti kertmozi program sorozatát. A nagy érdeklődésre tekintettel augusztus 19-éig zajlanak a szabadtéri vetítések. A június elején indult esemény az elmúlt 2 hónapban nézők ezreit vonzotta a parkba. A műsoron olyan filmek szerepelnek, mint a Macskafogó, a Bárányok hallgatnak vagy a Ponyvaregény. Ránk tör a hőség, fokozódik a kánikula. Felhőtlen, csapadékmentes időnk van, legfeljebb mérsékelt légmozgással. 36 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep. Délután 39 fokos forróságra van kilátás országszerte. Szombaton folytatódik a derült idő, északon jelenhet meg több felhő az égen. 35 és 40 fok közötti maximumokkal számolhatunk. A parlagfő pollen szemei alacsony koncentrációban már több helyen megjelentek a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 Bills FM, Repében FRMB. Hello mindenkinek itt a péntek kistestvérében, csütörtökön. Én Faragó Janka vagyok. Örülök, hogy minket választottatok ma is. Megbenni nem fogjátok, mert hogy elég különleges előadók, akik ma is nálunk szerepelnek. Például Eminem és a Houdini.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip hop, R&B.
1: Szokatlan, hogy félre tesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

Base FM 96.4 Base FM.

96.4 Bills FM, Relfivel per MB. Érkezik az a két előadó, akiknek elég egy poszt vagy egy sor, és már is megy az internetes vita. Látó és Ice Spice ebben a dalban nem finomkodnak. Magabiztosak, hangosak, és pontosan tudják, hogy aki kritizálja őket, az valószínűleg kívülről fújja a refrént is. Itt a 96.4 Bills FM-en, a kedvenc rádiótokban érkezik Látó, Ice Spice és a Gyat.

0: eszmének.
1: 96.4 Bélsz FM, rap, hip-hop, R&B. Van, aki hónapokig keresi az igazit. Rösszemördnek 2014-ben inkább bejelentette. Köszi, nekem nincs típusom. Majd válogatok én. Bárcsak ekkorában lettem volna annó. Itt a Bélsz jön, a Notte.

0: 96.4 Bills FM, Rap Hip Hop R&B, Faragó Janka vagyok, és a következő órát előkészítettem, már csak bele kell helyezkednünk a legkirályabb Bills zenékbe. Pifu és Marics Peti a Schmindlerrel indul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen,

96.4 Bills FM, Rap Hip Hop R&B. Eminem mindig is az a figura volt, aki nem kérte meg szépen az ajtót, hanem inkább berúgta. A Sing for the Moment egy üzenet azoknak, akik lenézték a rappet. Lehet kritizálni, fanyalogni, de amikor valaki a saját káoszából csinál zenét, azt milliók érzik magukénak. Egy kis Aerosmith minta, egy adag dű, és Eminem megint bebizonyítja, hogy a mikrofonnál nem játék, hanem fegyver. Süssük el itt a

Tudod mi a 96.4 Bass FM? Rap! Hip-hop! És R&B! Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Betonfi és Lil Frack azok a srácok, akik bebizonyítják, hogy a magyar rapben már nem kell választani a menő és a furcsa között, simán lehet mindkettő. Az Off-White pedig pont az a világ, ahol a márkajelzés csak díszlet, a valódi luxus az, hogy megvan a saját stílusunk. Pont a Bassre illik, az Off-White.
1: Szarok én az Off-White-ra, mindig ugatnak ez dogfight, beszakad a dobhártya, neked fapados a flow, ez meg top fight.

fogam, nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened, ami van, anyu mörcse. Nincs-e a kepsen, de falu bölcse, engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra,

0: Oyeke, Dama, Oyeke, Jello, Oyeke, Jowo, Oyeke, Oyeke, Oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna fuck me, you understand?
2: 96.1 Bassa FM, Rafiba, Pár MB, Pogány induló, VZ, Kreáciás Jonathan, Mephisz érkezik, úgyhogy amíg eljuttok A-ból B-be, adjatok hangerőt és húzzátok le az ablakot, mert a Bassan ez

0: 96.1 Bass FM, rap, hip-hop, R&B, üzenjetek akár Viberen, csörögjetek be az adásba, hogyha úgy van a száma 0629649999, én Faragó Janka vagyok, és a következő órára ráhúzzuk Tocsa Keddalát, itt lesz az Agora Hills.
1: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: Peace Ride.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió fő bevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: A kürtös kalács új roppanása. Have a break, have a KitKat. Kürtös kalács made with KitKat. Harap rá az új crunchy kürtös kalácsra. A Vitéz kürtösnél, az édes mackóban, a cirkusz mellett.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Ladies and gentlemen!

96.1 Bills FM, Refi Pepper, MB, Betonhoffi nem az az arc, aki becsenget, bemutatkozik, aztán megkérdezi, hogy zavar-e. Inkább berúgja az ajtót, ledobja a bagirát, és nézi, hogy mindenki próbálja megfejteni.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, hogy a Tidani korábban megszületett dal előtt nem tudtátok volna elképzelni, hogy mit csinál egy rockstar és hol jár, akkor a kedvenc rádiótokban itt a lehetőség a következő 3 percben.
1: Rockstar vagyok, ez az élet menetleg, sose mondták, hogy kerüljön el a szerekkel, de sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek, hoppá, ő már éjjel felé.

96.4 Bész FM, Rappi Pepe R&B, Burai Fejér Krisztián, SM és Mário megtalálták azt a pontot, amiről mindenki szívesen alkot. Így a kedvenc rádiótokba érkezik a Barna Lány.

96.4 Bélszakfám, Rappi Pepperen, Nóci Natasától érkezik nem egy sima bólogatós track, hanem egy kis karibi lüktetés a dancehall világával. Itt a Bélszán, a Dembo.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: A következő órában totális kedvencek érkeznek, például Dash a Winnie Pooh-val.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Bass FM, Real People R&B, a következő dal Lattótól és Ice Spice-tól azoknak a csajoknak szól, sőt inkább azokról a csajokról, akiknél nem kérdés, hogy ki fogja uralni a szobát, ők nem belépnek, hanem megérkeznek valahova, aki által.

96.1 Bélsz FM, Repipap R&B, érkezik Tídeni, nem reprezentatív lokális kutatása a vidéki és a nagyvárosi csajokról, itt a kedvenc rádiótokban.

96.4 Pulse FM, Rap Hip Hop R&B, érkezik Manuel, aki a betöltetlen érzelmi vágyairól írt dalt, vagy azt is mondhatnám, hogy hiányzol. Szóval a négy jó itt a kedvenc rádiótokban.

0: Nézi, szóling, monding, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: Kattanj rá, kattanj rá, 96.4 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B, Pesten kívül is, Base

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Faragó Janka vagyok, jó volt veletek ma rádiózni itt a Beast-en. Holnap is legyetek a társaim, majd reggel 10-től. Most pedig Préda Bia érkezik, és vele élvezhetitek. Például a következő magyar páros dalát érkezik Vézsé Rézműves, és a Várj meg!
2: Várj meg, esélyes kérlek, várj meg, ne játsz az eszedet!
0: Műsorajánló.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.8 FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Olyan menő zenéket hozok, mint például Cardi B-től az Enough, itt a 96.4-en.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Drake még egy pozíciót felírhat a neve mellé, ugyanis 2027. január 22-től egy új sorozat indul majd, aminek ő a vezető producere. Szerintem ez nagyon menő, de én azért annak is örülnék, hogyha ismét láthatnánk őt a kamera másik oldalán is. Pörögjön tőle a Nokia, itt a Bass-en.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Wiz Khalifa folyamatosan ösztönzi a rajongóit arra, hogy mozogjanak. Eddig a konditermes edzéseken volt nála a fókusz, de most elkezdett futni is. Sőt, csatlakozni szeretne egy futóklubhoz is. Pörögtől a Black and Yellow, itt a BFM.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, a menőbbnél menőbb beateket pörgetem. Ilyen például Eminemtől a Without Me is. Itt a 96

98.6 Ibiza FM, Rap Hip Hop, R&B. A rajongók hangot adtak annak, hogy hiányolták Kanye West-et Jay-Z visszatérő koncertjeiről. Rajta kívül olyan vendégelőadó művészek is ott voltak, mint például Beyoncé, Rihanna vagy Eminem. Azért az Imperis című track szólt, csak Kanye.

Mit rólam beszélnek bolondság? Elhitted, mikor az hazudtál? Hogy? A pénz

0: Ében pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek rám.
1: 96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Doja Cattel is az Agora Hills című zenéjével megyünk tovább, ami nem csak Amerikában robbant, világszinten is top 10-es sláger lett. A TikTokon és a streaming platformokon is hatalmas sikert aratott, és ti szeretitek, úgyhogy pörög. Itt

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop.
1: Már is folytatjuk, méghozzá egy nagy kedvencetekkel, ami nem más lesz, mint a Lidokain, a BSV-től és Bialex-től, itt a 96.4-en.
0: Műsorajánló.

este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

94 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Még nem is ünnepeltük az Omama első születésnapját, de már is 24 milliós a megtekintése a YouTube-on. Érkezik Destől és Youngflytól, itt a 96.4-en.

96.4 Beast FM. Rap, hip hop, R&B.

0: Vízközlekedés.
1: 96 BSFM, Rap-Hip-Hop, R&B. Torlódás van a Petőfi hídon, Pestről a Buda irányba, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. És hogyha éppen dugóban ültök, sok-sok kitartást kívánok. Török Jobbertól a Stars, a Vészen.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B, 21 Savage nyíltan üzent Larónak. A pár évekig titkolta a kapcsolatukat, de amióta megszületett a kislányuk, ez egy picit változott. Most pedig a rapper egy egyszerű kérdést tett fel a párjának, méghozzá azt, hogy mikor érkezik a második gyerkőc. Pörögjön a Gájet, Larótól és Ice Spice-tól a 96.4.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Azonnal folytatjuk. A következő órában is nagyon menő zenékkel készülök nektek. Az óraindító a Schwindler lesz, Pifutól és Marics Petitől. Itt a 96.4.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: Vízközlekedés.
1: 96 Bíz FM, Rap Hip Hop, R&B. Krisz írta meg nekünk, hogy torlódás van a Hungária körúton az Ajtós Időrel sor környékén, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Nagyon szépen köszönjük az infót, cserébe küldöm neked Tédeni és Szakács Gergő kollabját. Az életem itt a Bízen.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: oyeke tama oyeke tello oyeke tawo oyeke oyeke oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie, I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly me, you understand?
2: 96 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Fruzsi kérésére a Valmarral megyünk tovább, méghozzá a Valencia című zenéjükkel, amiben Tomi is fitel. Itt a 96.4.

ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip hop.
1: Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. De most elköszönök, mert Revolution beköszön. Egy nagy kedvencemmel, Doja Cattel és az Agora Hills-el indít. Itt a Beats-en.
2: Műsorajánló.

0: két órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
3: A kürtőskalács új roppanása. Have a break, have a KitKat. Kürtőskalács made with KitKat. Harapj rá az új crunchy kürtőskalácsra. A Vitéz kürtősnél, az Édesmackóban, a cirkusz mellett.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
4: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
5: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven

96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek, gyertek velem egészen este 10-ig. Ne felejtjétek el, hogy ez alatt az idő alatt tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen. 0620 964 99 99-es számon. Indulunk még hozzá Doja Cat Agora Hill című dala után egy szuper magyar kollabbal jön VZ és Rézműves, ez pedig Várj Meg című közös daluk, ami exkluzívan itt hallható a kedvenc rádiótokban, a 96.1 BSFM-en.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is,

0: Vízközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás az 5. kerületben, méghozzá a Balaton utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Diázzal és Mentával és közös kollabjukkal, aminek a címe Méreg. Ez jön itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99. Hiába.

0: Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkívül

0: 96.1 BFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velünk egészen este 10-ig. Ne felejtjétek, hogy ez alatt az idő alatt tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-96-4-99-99-es telefonszámon. Nati Natasha, Nando, Boom és Dimelo Flow Dembo című slágere után egy hip-hop ikonnal megyünk tovább, és hát ebből fakadóan egy ikonikus zenével is. Ő nem más, mint Eminem, és szóljon Lose Yourself című dala itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BFM-en.
1: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább a Mester 3-assal, akár mondhatni slágergyárosokkal. A folytatásban érkezik Dash, Young Fly és Azaria közös dala, ez pedig a Bakbak. Már mutatom is, mivel megyünk tovább.
2: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadgetet egy igazi angyalka. Ez Budapesten, pedig Atlanta, és itt a money van a Bakbakba.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
2: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ladies and gentlemen!

0: hívva.
1: 96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Egy kapcsolat sérülékenységéről szól a következő dal, központban a megcsalással. Jön Metro Boomin, The Weeknd és 21 Savage, ez pedig Creepin című daluk.

0: a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Bitty Bandit, a Bina Biz.

0: Pénz közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 6. kerületben, méghozzá Jókai utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább. Szeged egyik nagy büszkeségével jön Pogány induló, tőle is Lelkem nyugodt című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620-96-4-99-99.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a Pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom, Lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztet, csak is ő tudja, mi lehet a fejem, bár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi,

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.1 BFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Kendrick Lamar ikonikusnak mondható dala a Not Like Us, utána pedig gurulunk is tovább, méghozzá Sylvie kérésére Manuellel, tőle is egy nagyon finom és laza kis dallal, aminek a címe Need You, egy kicsit sóvárgós a szöveg, de hát ez van, ha az embernek hiányzik a szerelme. Jön Manuel itt a Bészen.

96.4 Beast FM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Egy igazi nyári dallal megyünk tovább, jönnek hősök, tőlük is pörögjön Maradok Bent című slágerük, itt a kedvenc rádiótokban.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

94 Bass FM, Rappi Papa R&B. Shensiával fogunk tovább menni, tőle is Bossabb című slágerével. Blue Country nagy slágerét, a Hidemap Style-t jól feldolgozta. Ő jön itt a Bass-en, na gyerünk!

94B, Szafám, Rap, Hip Hop, R&B. Milyen fajta emberek a svindlerek? A következő dalból kiderül. Jön Pifu és Marics Peti itt a kedvenc rádiótokban a B-Szafamen. Nagy erőm!

96.4 BSFM Rapid Pop R&B Revolution vagyok. Ne felejtjétek el, online is tudtok minket hallgatni bsfm.hu weboldalunk segítségével. Felmentek erre a weboldalra, középen fönn megnyomjátok a play gombot, és már szól is például Pogány induló Afrobeat című slágere. Itt a kedvenc rádiótokban, ne gyerünk!

netek meg pizni, ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani hész. Csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani hész. Biztos finomabb az ottani hész.

96.4 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velünk egészen este 10-ig. Nincs megállás, gurulunk is tovább a továbbiakban Bryson Tillerrel, az ifjú tehetséggel megyünk tovább, és Whatever She Wants című dalával, ami exkluzívan nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Beast FM-en.

96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, bele is léptünk az utolsó órába, gyertek velem egészen este 10-ig, a folytatásban Jack Harlow-val megyünk tovább, és First Class című dalával, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 BSFM-en.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. The Weeknd, Playboi Carti és Madonna 3-asa után a Popular című dal után egy magyar zsiványjal megyünk tovább, nem más, mint VZ. Szóljon első nagy slágere, ez a Jamaica.

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4. Bass FM.

0: Rap, hip-hop, R&B. Besten kívül is. Bassfm.hu.
1: Jó. A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupebarulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállal már ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet

0: Kiss FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost.
1: Ez így nem mehet.

0: Nézi, szóling, monding, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: Old school, new school, rap, hip-hop, R&B, 96.4, Bass FM.

It's 3252. It's LAFC, fool. I'm here with my room.

0: Rap, hip-hop, R&B. Egész nap megállás nélkül.
1: Ladies and gentlemen,
0: ez a 96.4 Base FM. Base FM.
2: Más az anyuka neve.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Mike, yeah.

úgy rám, ha bántani foglak. De szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. De tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el.

0: világot.
1: Ez a 96.4
0: Peace FM. Rap,
1: Hip Hop,
0: R&B.
1: Peace.
2: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse. Mindened, ami van, anyu mörcse. Nincs-e a kepsen, te falu bölcse. Engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fight.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip hop, R&B.
1: I'm so fresh, man. Y'all scared to do